Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.